0: John Dowland dalát hallottuk már Padmore és Elizabeth Kenny előadásában. Fél 80.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Haydn-nal folytatjuk, a D-dur szimfóniája következik, numero 104. A negyedik tételt játssza a Filharmonia Hungarica. Vezényel Doráti Antal.

József Haydn D-dur szimfóniáját hallottuk, a negyedik tételt játszotta a Philharmonia Hungarica vezényelt Doráti Antal. Említettem, hogy ilyenkor kell elültetni a tulipánhagymákat, hogyha tavasszal szeretnénk szép tulipános kertet, és egyébként sokszor így van ez a darabokkal és a zeneszerzőkkel. Mondom, mire gondolok. Néha jön egy ötlet a zeneszerzőnek, és nem azonnal papírra veti, hanem gondolkozik rajta. Elülteti magában a hagymát, hogy az mondjuk 6 hónap múlva tavasszal darab formájában előbújjék. Nos, Gúnó életében a Faust tulipán hagymája közel 20 évig érlelődött, aztán egy nagyon szép virág lett belőle. Ebből a virágból hallgatunk most egy szirmot, a Walpurgis éj szól az 5. felvonásból, a 2. tételt játssza a Bajor Rádió szimfonikus zenekara Colin Davis vezényel.

0: főleg akkor lehet használni, amikor inkább nyílt terület van. Vannak hőkamerás drónok, viszont egy bozótos erdős részen ez nem annyira lát be a fák közé, illetve hogyha különböző állatok vannak, róka, stb., akkor ezeket ugye ugyanúgy észleli, és nem lehet megkülönböztetni, hogy ott most egy kutyus vagy egy róka. Volt fönn drón egyébként a szilasos erdő fölött, amit volt ott is, úgyhogy ez megengedély is kell hozzá.
1: Uh-huh. Merre van ez a
0: A villanyvezeték.
1: Bocsánat, hogy merre van ez a szilas erdő?
0: Ez a 15. kerület a pólus mögötti, melletti uh-huh. erdős rész.
1: Ilyen messzire elmehetett?
0: Igen, azt mondják, hogy a kutya lépték szempontjából a 25 kilométer az semmi. Tehát, hogy azon belül bárhol mozoghat.
1: Nem akarom megkérdezni, hogy mi az, amitől a legjobban féltitek, hiszen azt mondják a profik, hogy az élelmet azt meg tudják oldani, valahogy a hideg ellen is tudnak védekezni a kutyák. Hát igen, az ember a legnagyobb ellensége nyilván.
0: Hát most jelenleg attól nem félünk, hogy enni nem tud, mert amennyire körbejártuk az egész területet, ott azért van, ahol ki van rakva víz, van, ahol etetnek macskát, tehát, hogy evés-ívás szempontjából kevésbé tartunk, ezt az akik is mondták, hogy ettől ne aggódjunk. Ami minket talán jobban zavar, az a hideg most már az éjszaka. Neki nincsen alszőrzete, tehát, hogy mi télen mindig ruhácskát adunk rá, amikor sétáltatni visztük. De erre is az akik azt mondták, hogy most már azért van avar, amiben esetleg meg tud bújni, és ott összekuporodik, és akkor nem tud fázni. Illetve az is egy érdekes információ, hogy a temetőkben sokszor meg lehet találni a kutyusokat, mert hogy a bomló testeknek egy hülye keletkezik, ez így furán hangzik, de hogy mégis, és többször találtak kutyus temetőben például.
1: Hát inkább a nyugalom miatt, nem? Hát ott nem bomló testek, hol vannak a temetőben? Hát a föld alatt milyen?
0: Hát attól függetlenül, hogy bomlik a test, attól az még hőt ad le. Tehát, hogy ezt mondják.
1: Aha. Meg hát az tény, hogy ott nyugalom van, és kevésbé zavarják őket, és kocsiforgalom sincsen, meg vadállatok
0: igen,
1: sincsenek.
0: Igen, valószínűleg ilyen helyeken bújkálhat, ahol nyugisabb a helyzet.
1: Annyira, tehát, hogy nagyon sok sikert, ennek a beszélgetésnek az lenne az apropója, az üzenete, hogy még akik nem hallottak eddig róla, azok is halljanak, hiszen bármilyen furcsa, de még mindig van, akinek ez új, aki nem tudja, hogy mikor, tehát 9. hó, szeptember 12-e óta kolbászol Zacsi valamere Pestnek a keleti részén 14-15-16. Kerületben, vagy hát bárhol is persze, fekete-fehér Boston Terrier, ivartalanított, kankutyus, 6 éves, és véletlenül egy kicsit soványabb, mint ahogy eltűnésekor volt. Én nagyon sok sikert kívánok nektek, és az összefogás erejénél fogva tényleg azt gondolom, hogy illetve remélem, bízom benne, hogy ez sikere vezet ez a történet, és azt fogjuk tudni, mindenki bizonyosan nagyon-nagyon boldog lesz. Köszönöm szépen neked, hogy itt voltál ma. Hát igen, és kitartást nektek.
0: Köszönjük, reménykedünk, meg lesz.

0: Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
1: Azt szeretném ünnepélyesen bejelenteni önöknek, hogy szeretnénk egy új rovatot indítani a Szombat reggeli magazin műsorban. Havonta egy alkalommal én vagyok kíváncsi és beszélgetek Koltai Bernadettel a hétköznapi lelki egészségünkről, arról, hogy mivel tudjuk azt, tehát mivel tudjuk magunkat minél jobban, egészségesebben érezni, milyen eszközök állnak a rendelkezésre, milyen mondjuk úgy terápiák, vagy konzultációk. Szóval hogyan tudunk nekifutni annak, hogy megőrizzük nyugalmunkat, lelki békénket. Igen, valami ilyesmi. A vonalban tehát Koltai Bernadett. Szia, Betty!
2: Szia, szia!
1: Tudom, hogy Dettit szeret. Igen, azt szeretném megkérdezni legelsőképpen, ugye az én figyelmem úgy fordult feléd, illetve a hangterápiára, hogy mi találkoztunk veled, és egy hónappal ezelőtt beszélgettünk arról, hogy hogyan működnek a hangok, hogyan tudnak azok minket megnyugtatni, elringatni idézőjelben, és hogyan szolgálják a lelki békénket. De kiderült, hogy ezen kívül még számos, rengeteg sok módszert ismersz, és ezekről fogunk majd a következő hónapokban beszélgetni, tehát havonta egyszer. De hát, ahogy javasoltam is, kezdjük azzal, hogy ki vagy te? Miért kell nekünk elhinnünk, hogy az, amit te mondasz, az úgy is van? Kérlek szépen, meséld el, hogy te hogyan találkoztál ezzel, hiszen te egy filozófus vagy valójában.
2: Hát igen, eredeti végzettségem szerint filozófia tanár vagyok. Azt úgy, hát talán 2 évig üztem, aztán másfél év itt az élet. Ami állandó volt az életemben, az a zene. Egy kiskoromtól kezdve zenét hallgattunk otthon, én zongorázni kezdtem ilyen 6 éves koromtól elég sok évig. Aztán az úgy megszűnt másfelé, akkor kezdtem el későbbiek során filozófiát tanulni az egyetemen is. És bár már nem zongoráztam, de zongora ez mindig valahogy megjelent, mindig felbukkant olyan lehetőség, ahol én ezt tudtam folytatni, és ez nekem egy olyan lehetőség, vagy egy olyan eszköz a kezembe, amivel például én az olyan helyzeteket, amikor valami nagyon megérint, vagy levész, vagy nem vagyok annyira toppon, én ezt a zenében ki tudom adni, tehát én tudom felhasználni a hangszert arra, hogy én jobban legyek lelkileg. Uh-huh. Aztán utána hirtelen egyik éjszaka arra ébredtem, hogy nekem klasszikus gitárt kell tanulnom, úgyhogy elkezdtem klasszikus gitárt tanulni, aztán egy kis hárfát, aztán megjelentek a hangvilág. Tehát ez egy ilyen folyamat volt, így nem tudom így elmondani, hogy most konkrétan így mikor kezdődött, de a szeretetem a zene és a hangszerek iránt az...